0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Hit Radio City.